0: Csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Nem akarok már máshol lenni.

0: A legjobb zenék, az igazi kedvencek, megállás nélkül. Fun FM, fülig zene.
1: Napok óta nem alszok, mert azt hallom a szomszédnál sír a gitár.

Szegedtől Fülig Fan FM. FM 87.6.

Nőtől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió.

FM 87.6 Csíkszeredó. Szültől Fan FM.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz és
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: vesz, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek,

0: és napjaink legjobbjai.
1: FM Rádió.
2: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kedd reggel általános sztrájk kezdődik mintegy 400 egészségügyi intézményben, hisz a döntés végleges. Munkabeszüntetésre készül a Sanitas szakszervezeti szövetség, miután a kormány érdemi tárgyalások nélkül hagyta figyelmen kívül a jelzéseiket, számol be a Digi24 alapján a MASZ-ról. A szakszervezet elnöke Julián Pópe hangsúlyozta, a tiltakozás fő oka a súlyos kórházi szakemberhiány, a létszámstopp, valamint az új bértörvény tervezete, amely a dolgozók több mint felénél évekre befagyasztaná a fizetéseket, többeknél pedig konkrét jövedelemkiesést jelentene. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a kedden induló sztrájk alatt a sürgősségi betegellátást folyamatosan biztosítják, és igyekeznek a lehető legkevesebb fennakadást okozni a pácienseknek. Visszatér a kánikula, a hét közepétől ismét forróságra kell készülnünk országszerte, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésében. Erdélyben a hét első napjaiban még kellemes, 26-28 fokos csúcsértékeket mérhetünk, csütörtöktől viszont gyors felmelegedés kezdődik, és a hétvégétől már 35-36 fokos kánikula várható. Az ország nyugati részén a bánságban még ennél is melegebb lesz, ott a jövő hét közepére a 39 fokot is megközelítheti a hőmérők higanyszála. Záporokra, frissítő zivatarokra leginkább csak hétfőn és kedden, majd legközelebb augusztus 5-e után számíthatunk. Folyamatosan emelkedik az üzemanyagok ára Romániában, miután leálltak a kőolajszállítások az ország legfőbb energiapartnerétől, Kazaksztánból, írja a Digi24 adatai alapján a MASZ-ról. A legtöbb töltőállomáson már a lélektani 10 lejes literenkénti árhoz közelítenek, kúthálózat függvényében 9 lej 92 és 9 lej 98-bani között mozog, míg a benzinért átlagosan 9 lej 06 és 9 lej 12-bani közötti összeget kell fizetni. A szakértők a kazak import leállása és a fekete-tengeri logisztikai, valamint biztosítási kockázatok miatt a helyzet további romlására és esetleges üzemanyaghiányra figyelmeztetnek. Elemzők szerint az országnak azonnali, állandó energetikai válságstábot kellene felállítania. A finomító termelésének, az import kapacitásoknak és a hazai készleteknek a napi szintű koordinálására. Nem volt jó éve a személyszállítással foglalkozó hazai vasútvállalatoknak. A piacon jelenlévő 6 cég közül 4 is mínuszban fejezte be a tavalyi esztendőt, számolt be az economedica.ro. Az állami vasúttársasága Cseferekkel a torj bevételei több mint 7%-kal csökkentek, így a cég vesztesége meghaladta a 43 millió lejt, miközben az adósságállománya már az 1,3 milliárd lejhez közelít. A magáncégek sincsenek könnyebb helyzetben, a második legnagyobb piaci szereplőnek számító Reggio Calatorre közel 33 milliós, még a kolozsvári Transferovia Calatorre több mint 8 milliós veszteséget könyvelt el. Mindössze 2 magánvállalat, a Softrans és az Astratrans Kárpátig tudott nyereséges maradni, de az ő profitjuk sem éri el a 1,5 millió lejt. Az adatokból az is kiderül, hogy míg a magánszektorban enyhén nőtt a dolgozók száma, az állami vasúttársaságtól egyetlen év alatt mintegy 400 alkalmazott távozott. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárás várható, és fokozatosan emelkedni kezdenek a hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 9-11 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 22-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
1: Reklámot hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőitalra 8,79 banírt a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscombra 1,49 banírt 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei Csíkszeredai Városnapok július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Az az igazság, hogy icipicit elsiettem, talán-talán elsiettem a várva vár felmelegedést, kánikulát. 22-23 fok lesz a mai nap csúcsértéke, talán egy kicsit arról öltöztem a történetet. Így igaz, hogy felmelegedés várható holnaptól 24, aztán fokozatosan 26, 29, sőt 30 fokig emelkedik a csúcsérték a napközben. De a mai nap talán-talán egy kicsit még ilyen szelíd lesz. 6 perc maradt hátra 8 óráig. Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat, akik később kapcsolódtak be a mai kotyogóba. Én Günther Otto vagyok, hamarosan hozom a híreket, információkat a Fan FM hírszolgálattól. Ideiglenesen csökkentenék a gázolaj jövedéki adóját az országban, visszatér a kánikula, és természetesen további hírekkel számolunk be. A folytatásban pedig érkezik a Neoton Familia és egy nagy-nagy klasszikus 1983-ból, ez a Holnap hajnalig.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kezdődik az általános sztrájk az egészségügyben, mintegy 400 intézményben szünteti be a munkát a Szanitán Szakszervezeti Szövetség, miután a kormány érdemi tárgyalások nélkül hagyta figyelmen kívül a jelzéseiket, számol be a MASZOL. A szakszervezet elnöke Julián Pope hangsúlyozta, a tiltakozás fő oka a súlyos kórházi szakemberhiány, a létszámstopp, valamint az új bértörvény tervezete, amely a dolgozók több mint felénél évekre fagyasztaná be a fizetéseket, többeknél pedig konkrét jövedelem kiesést jelentene. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a kedden induló sztrájk alatt a sürgősségi betegellátást folyamatosan biztosítják, és igyekeznek a lehető legkevesebb fennakadást okozni a pácienseknek. Ideiglenesen csökkentenék a gázolaj jövedéki adóját az országban. A Szenátus Költségvetési Bizottsága elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, amelyet a Szociáldemokrata Párt nyújtott be. A javaslat célja mérsékelni az üzemanyagárát és csökkenteni a magas világpiaci olajárak hatását. A kezdeményezés szerint a jövedéki adó csökkentése a jelenlegi árak mellett literenként mintegy 34 banival, a kőolaj további drágulása esetén pedig akár 68 banival is mérsékelheti a gázolaj árát. A bizottsági vitában ugyanakkor kikerült a tervezetből az a javaslat, amely a gázolaj áfájának 2% pontos csökkentését is előírta volna. A törvénytervezetről a parlament plenáris ülése dönt. Rendkívüli intézkedéseket készít elő a parlament az üzemanyaghiány megelőzésére. A Szenátus Költségvetési Bizottsága egy olyan törvénytervezetet támogatott, amely válsághelyzetet hirdetne az üzemanyagpiacon, és több intézkedést vezetne be az áremelkedések mérséklésére. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint fennáll az üzemanyaghiány veszélye, ezért a kormány egy úgynevezett dinamikus jövedékiadó rendszert vezetne be. Ennek alapján a jövedékiadó mértéke a piaci helyzettől függően 5-25% között csökkenhet. A tervezetet várhatóan még a héten a parlament plenáris ülése elé terjesztik. Visszatér a kánikula, a hét közepétől ismét forróságra kell készülnünk országszerte, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésében. Erdélyben a hét első napjaiban még kellemes, 26-28 fokos csúcsértékeket mérhetünk, csütörtöktől viszont gyors felmelegedés kezdődik, és a hétvégétől már 35-36 fokos kánikula várható. Az ország nyugati részén, a Bánságban még ennél is melegebb lesz, ott a jövő hét közepére a 39 fokot is megközelíthető a hőmérők higanyszála. Záporokra, frissítő zivatarokra leginkább hétfőn, illetve kedden, vagy legközelebb augusztus 5-e után számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, már helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, 11-12 fokra tehető a reális hőérzet, 22-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Július 28-a van, kedd, 8 óra múlt 3 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok. Hoztam magammal friss kávét, aki kért, tartson velem a folytatásban is. Ez a kotyogó egy újabb órája, tel is tele Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz citromot kilónként 8,99 baniért, és hazai laskagombát 500 g-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék. Minősülnek.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
3: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmectel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmectit által kezeli a hasmenést, és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Reklámot hallottak.

Konkrétan 18 hete csücsül a brit kis lemezlista élén, Sam Fender és Olivia Dean Rain Me In című szerzeménye. Ez bizony igen-igen kemény teljesítmény, hiszen időközben olyan dalok jelentek meg, amikről nagy eséllyel állíthattuk, hogy talán-talán letaszítják őket a trónról.

0: Hol, de úgy tűnik, hogy nem sikerült, nincs is ezzel semmi baj, hiszen a dal is rendkívül jól szól. Július 28-án Szabolcs, illetve Botond nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot, illetve fellapozzuk közösen a kalendáriumot. 112 éve az osztrák-magyar monarchia hadüzenetet küldött Szerbiának, ezzel elkezdődött az első világháború. 486 éve 8. Henrik kivégeztette Thomas Cromwellt miniszterelnökét, és elvette 5. feleségét, Catherine Howardet. 232 éve gilotinnal végezték ki Maximilien de Robespierre, francia ügyvédet, a forradalom egyik vezetőjét. 175 éve 1851-ben elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról. 116 éve Bánki Dónát bejelentette szabadalmát a forgó ekére. 107 éve született Gyöngyösön Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró. 84 éve született Somogyi Győző, Kossuth Díjas grafikus festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzol. 82 éve született Szurdi András, filmrendező, író, forgatókönyvíró, internetbiztonsági szakember. A kalendárium rovatunk végére hagyd említem meg, 389 éve az angol kolóniák egyesült hadserege teljesen kiirtotta a még élő Pequot indiánokat. A kalendárium rovatunk végén ajándékdal a 90-es évek végéről, 1999-ből, Edda és a Háromszor.
1: Az egyetlen reggeli, ami nem égeti meg a nyelved, de felébreszti az elméd. Kezdje a napot a kotyogóban, Günther Ottóval.

0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez. A lejárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le a 2,5 literes Coca-Cola szénsavas üdítőital a 8,79 banírt a Lidl Plus kupon aktiválásával, a cson nélküli sertéscombra 1,49 banírt 100 gramonként a Lidl Plus-szal, valamint élvezd a 40%-os kedvezményt minden Nivea termékre. Lidl, 15 éve igazán megéri.
6: Reklámot hallottak.

Ha most ért be az irodába, vagy épp a második kávéját kavargatja otthon, adjon magának egyetlen nyugodt percet, higgyél, megéri. Egy friss életmód kutatás szerint a napunk sikerét nem az határozza meg, milyen gyorsan pörgünk fel 8 óra után, hanem az, hogy a feladatok előtt hagytunk-e néhány percet magunknak, hogy a fejünkben rendet tegyünk. Szóval nem kell rohanni, és azonnal leülni az összes e-mailt megpróbálni, átolvasni és megválaszolni. Kortyoljunk egyet a kávéból, nézzünk ki az ablakon, és vegyük fel a saját ritmusunkat. Én pedig segítek a ráhangolódásban. Érkezik egy dallamos sláger, Charlie Gere és a So Good.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

Ain't Worried, the One Republic 2022-ből. Sokan kérdezik, miért olyan különleges az erdélyi reggelek hangulata. A válaszért nem kell messzire menni. A fenyvesek felett levegő pára és a hűvös hegyi levegő bizonyítottan csökkenti a stresszhormonok szintjét már az első néhány mély lélegzetvételnél. Akár a hegyek lábánál ébredt, akár a városi forgatagban van, ha teheti, nyisson ablakot egy pillanatra és engedje be a friss levegőt. A folytatásban egy igazi közönség kedvenc dallal lassítjuk tovább az időt, méghozzá a dal, amit előkészítettem 2014-ből van. Ez a Lilywood és a The Prickféle Robin Schulz dal, Prayer in C.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Reklámot hallottak.

közeledünk a 9 órához, hiszen mindössze 8 perc maradt hátra, mindjárt hozom a legfrissebb híreket, információkat, de előtte forduljunk rá a napra egy igazi szívmelengető klasszikussal. 1986-ban, azaz kereken 40 éve jelent meg a UB40 legendás Red in the Kitchen albuma, amiről a közönség abszolút kedvence a most következő dal lett. A Sing Our Own Song nem csak egy dallamos reggae himnusz, hanem egy üzenet is arról, hogy minden helyzetben érdemes megtalálni a saját hangunkat és kiállni magunkért. Ha már úgy érzi, elborítják ebben a korai időpontban a feladatok, csak tegyen fel egy jó dallamot, és haladjon a saját ritmusában, vagy legegyszerűbb meghallgatni itt a kotyogóban. Jöjjön a UB40 és a Sing Our Own Song egy éppen ma 40 éve megjelent nagylemezről.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kezdődik az általános sztrájk az egészségügyben. Mintegy 400 intézményben szünteti be a munkát a Szanitán Szakszervezeti Szövetség, miután a kormány érdemi tárgyalások nélkül hagyta figyelmen kívül a jelzéseiket, számol be a MASZOL. A szakszervezet elnöke Julián Pope hangsúlyozta, a tiltakozás fő oka a súlyos kórházi szakemberhiány, a létszámstopp, valamint az új bértörvény tervezete, amely a dolgozók több mint felénél évekre fagyasztaná be a fizetéseket, többeknél pedig konkrét jövedelem kiesést jelentene. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a kedden induló sztrájk alatt a sürgősségi betegellátást folyamatosan biztosítják, és igyekeznek a lehető legkevesebb fennakadást okozni a pácienseknek. Ideiglenesen csökkentenék a gázolaj jövedéki adóját az országban. A Szenátus Költségvetési Bizottsága elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, amelyet a Szociáldemokrata Párt nyújtott be. A javaslat célja mérsékelni az üzemanyagárát és csökkenteni a magas világpiaci olajárak hatását. A kezdeményezés szerint a jövedéki adó csökkentése a jelenlegi árak mellett literenként mintegy 34 banival, a kőolaj további drágulása esetén pedig akár 68 banival is mérsékelheti a gázolaj árát. A bizottsági vitában ugyanakkor kikerült a tervezetből az a javaslat, amely a gázolaj áfájának 2% pontos csökkentését is előírta volna. A törvénytervezetről a parlament plenáris ülése dönt. Rendkívüli intézkedéseket készít elő a parlament az üzemanyaghiány megelőzésére. A Szenátus Költségvetési Bizottsága egy olyan törvénytervezetet támogatott, amely válsághelyzetet hirdetne az üzemanyagpiacon, és több intézkedést vezetne be az áremelkedések mérséklésére. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint fennáll az üzemanyaghiány veszélye, ezért a kormány egy úgynevezett dinamikus jövedéki adó rendszert vezetne be. Ennek alapján a jövedéki adó mértéke a piaci helyzettől függően 5-25% között csökkenhet. A tervezetet várhatóan még a héten a parlament plenáris ülése elé terjesztik. Visszatér a kánikula, a hét közepétől ismét forróságra kell készülnünk országszerte, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésében. Erdélyben a hét első napjaiban még kellemes, 26-28 fokos csúcsértékeket mérhetünk, csütörtöktől viszont gyors felmelegedés kezdődik, és a hétvégétől már 35-36 fokos kánikula várható. Az ország nyugati részén a bánságban még ennél is melegebb lesz, ott a jövő hét közepére a 39 fokot is megközelíthető a hőmérők higanyszála. Záporokra, frissítő zivatarokra leginkább hétfőn, illetve kedden, vagy legközelebb augusztus 5-e után számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, már helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 13 Celsius fokot mérnek, 11-12 fokra tehető a reális hőérzet, 22-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra után 3 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek. Hallottak már a mikro örömök koncepciójáról? Pszichológusok szerint nem a nagy mérföldkövekre kell várnunk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, hanem az apró 10 másodperces pillanatokra. Ilyen lehet a friss kenyér illata. Apropó, jó étvágyat kívánok, ha most fogyasztja a reggeliét. A napfény a falon, vagy egy jó dal a kotyogóban. Ma figyeljen ezekre a szösztenetekre a munkanap során, higgyel, teljesen más hangulatban zárja majd a délutánt. Ezzel a gondolattal fordulunk rá a mai kotyogó egy újabb órájára, és hozok egy remek óraindító dalt 2000-ből. Ez a Mojo és a Lady. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket új zenékkel és slágerekkel. Ha kedvük van, a folytatásban is maradjunk együtt.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak.

0: Gondolkodott már azon, hányféle zöldséget vagy gyümölcsöt eszik egy héten? A táplálkozási szakértők legújabb ajánlása szerint a bélflóránk egészségéhez az a legjobb, ha hetente legalább 30 különböző növényi eredetű ételt fogyasztunk. Ez elsőre soknak tűnik, de magvak, fűszerek, teljes értékű gabonák is beleszámítanak, vagyis egy változatos ebédi salátával vagy zabkásával már egyből 6-8 tételt pipálhatunk ki. Érdemes erre is figyelni, amikor kitaláljuk mondjuk a mai menüt.
1: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene!

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adat felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rimszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatás akár 10 órán át is eltart. Rimszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Azt mondják, hogy a zsúfolt nagyvárosok és a túl turistásodott tengerpartok helyett idén óriásit ugrott a kereslet a csendes turizmus, azaz silent travel iránt. Egyre többen választanak olyan úti célokat, például eldugott hegyvidéki faházakat, erdei szállásokat vagy tavi vendégházakat, ahol a fő attrakció nem a látnivalók sora, hanem a csend, a természet közelsége és a digitális méregtelenítés. A kérdés az, hogy kinek mire van inkább szüksége. Lehet, hogy valaki kiszabadulna ebből a csendből, a nyugiból, és belevetné magát a pörgésbe, pesgésbe mondjuk egy jó kis tengerparti nyaraláson. Van, aki, és gondolom, hogy mi vagyunk többen, egy kicsit úgy belassolna, többet figyelne magára, és csak úgy élvezné a természet közelségét. Bármelyikre essen a választás, ha még nyaralás előtt áll, akkor kívánok nagyon-nagyon kellemes időtöltést és jó pihenést.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
0: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Bonnie Tylernek nem egy hősre, hanem egy csodára lett volna szüksége, hogy hősként túlélje a kort, ami sajnos életét vette. 10 óra lesz 8 perc múlva, dalait viszont itt hagyta nekünk, és bármikor felcsendül egy-egy Bonnie Tyler dal, ezúttal a Holding Out for a Hero szólt, mindig emlékezünk a Velszi származású legismertebb énekesnőre. Fülig zenék között az új zenék és slágerek sorakoznak egészen a hírekig, hamarosan friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kezdődik az általános sztrájk az egészségügyben, mintegy 400 intézményben szünteti be a munkát a Szanitás Szakszervezeti Szövetség, miután a kormány érdemi tárgyalások nélkül hagyta figyelmen kívül a jelzéseiket, számol be a MASZOL. A szakszervezet elnöke Julián Pope hangsúlyozta, a tiltakozás fő oka a súlyos kórházi szakemberhiány, a létszámstopp, valamint az új bértörvény tervezete, amely a dolgozók több mint felénél évekre fagyasztaná be a fizetéseket, többeknél pedig konkrét jövedelem kiesést jelentene. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a kedden induló sztrájk alatt a sürgősségi betegellátást folyamatosan biztosítják, és igyekeznek a lehető legkevesebb fennakadást okozni a pácienseknek. Ideiglenesen csökkentenék a gázolaj jövedéki adóját az országban. A Szenátus Költségvetési Bizottsága elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, amelyet a Szociáldemokrata Párt nyújtott be. A javaslat célja mérsékelni az üzemanyagárát és csökkenteni a magas világpiaci olajárak hatását. A kezdeményezés szerint a jövedéki adó csökkentése a jelenlegi árak mellett literenként mintegy 34 banival, a kőolaj további drágulása esetén pedig akár 68 banival is mérsékelheti a gázolaj árát. A bizottsági vitában ugyanakkor kikerült a tervezetből az a javaslat, amely a gázolaj áfájának 2% pontos csökkentését is előírta volna. A törvénytervezetről a parlament plenáris ülése dönt. Rendkívüli intézkedéseket készít elő a parlament az üzemanyaghiány megelőzésére. A Szenátus Költségvetési Bizottsága egy olyan törvénytervezetet támogatott, amely válsághelyzetet hirdetne az üzemanyagpiacon, és több intézkedést vezetne be az áremelkedések mérséklésére. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint fennáll az üzemanyaghiány veszélye, ezért a kormány egy úgynevezett dinamikus jövedéki adó rendszert vezetne be. Ennek alapján a jövedéki adó mértéke a piaci helyzettől függően 5-25% között csökkenhet. A tervezetet várhatóan még a héten a parlament plenáris ülése elé terjesztik. Visszatér a kánikula, a hét közepétől ismét forróságra kell készülnünk országszerte, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésében. Erdélyben a hét első napjaiban még kellemes 26-28 fokos csúcsértékeket mérhetünk, csütörtöktől viszont gyors felmelegedés kezdődik, és a hétvégétől már 35-36 fokos kánikula várható. Az ország nyugati részén, a Bánságban még ennél is melegebb lesz, ott a jövő hét közepére a 39 fokot is megközelíthető a hőmérők higanyszála. Záporokra, frissítő zivatarokra leginkább hétfőn, illetve kedden, vagy legközelebb augusztus 5-e után számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, már helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. 22-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Tíz óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, ez a mai kotyogó egy újabb órája, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak nálunk az éterben. Jelenleg 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, ebből azonban mindössze 14 fok érezhető. Egy icipicit eltér a reális hőérzet, 22-24 fokig emelkedik a csúcsérték.

0: Sarah Engels és a Fire 2026-os megjelenésű dal, ez újnak számít. Előfordult már önökkel is, hogy este ahelyett, hogy elindítottak volna egy teljesen új sorozatot, a sorozat dömpingek korában, inkább 11-ére is benyomták a jó barátokat vagy az agymenőket. Nem kell aggódni, ezzel senki nincs egyedül. A pszichológia ezt comfort watchingnak, vagyis kényelmi vigasz mozizásnak hívja. A kutatások szerint, amikor fáradtak vagy stresszesek vagyunk, az agyunk egyszerűen nem vágyik új információk feldolgozására vagy feszültségre. A már jól ismert történetek és karakterek biztonságérzetet adnak, pontosan tudjuk, mikor jön a poén, így a nézésük szinte azonnal kikapcsol és megnyugtat. Szóval, ha ma este századszor is elindítja a kedvenc epizódját valamelyik kedvenc sorozatból, ezt tudni kell, hivatalosan is ez az agyunk pihenője.
1: Fülig zene, fülig mosoly.

Ha létezik olyan, hogy comfort watching, akkor valószínűleg létezik olyan, hogy comfort hearing. Vannak dalok, amiket ha meghallunk a rádióban, nem az énekes vagy a videóklip ugrik be először, hanem egy kanapé, egy kávézó, meg hat barát New Yorkban. Például a Jó barátok főcímdala óta tudjuk, mekkora ereje van a sorozatzenéknek. De vajon hány másodperccel kell ahhoz, hogy felismerjük őket, vagy ráismerjünk néhányukra? Tesztelni fogom, hamarosan érkezik még több, a háttérben már szól a Rembrandt és az I'll Be There For You.

Négy tapson. Nincs ember a földön, aki ne tapsolna ösztönösen a refrén előtt, amikor a Jó barátok főcíme ugye a The Rembrandts előadásában felcsendül. Ez volt az I'll Be There For You. Maradunk továbbra is a sikeres és igencsak ismert sorozat főcím daloknál. Nyers, karcos, lüktető dallam, ami azonnal behúzza a hallgatót a börtön falai közé. Vajon mire, illetve kire gondolhatok? Regina Spektor és a You've Got Time. Orange is the New Black.

Orange is the New Black, Regina Spektor és a You've Got Time. Ez is nagyon-nagyon ismerős dallam, viszont a most következő szerintem sokkal-sokkal ismerősebben fog csengeni azoknak, főleg azoknak, akik szeretik mondjuk az ilyen fantasy sorozatokat, hiszen a most következő szerzemény Ramin Djawadi szerzeménye, így igaz, hogy nem az eredeti formában hoztam a film felvezetőjét, Mahmut Orhan egy kicsit felpörgette, ez a Game of Thrones.

főleg, hogyha abban az időszakban vagyunk épp, hát 10:30-8 perc múlva, amikor ha időben kezdtük a munkát, akkor talán-talán már egy icipicit hátra is lehet dőlni, meg is lehet pihenni. Hagyhatunk az agyunknak egy ilyen kis respirót, és a legismertebb sorozat film betétdalokat szedtem elő, a háttérben a Trónok harcának az egyik betétdala igazából a fő témája szól, így igaz, hogy Mamut Orán egy picit hozzányúlt a ritmushoz. No de, ha a következőt elindítom, akkor biztos vagyok benne, hogy a mély basszus és a szájharmonika hallatán mindenki látja maga előtt majd Tony Sopranót, ahogy áthajt a Lincoln alagúton. Ha jól tudom, ez a dal az Alabama 3 egyik klasszikus szerzeménye, ez a Woke Up This Morning.

Alabama 3, valamint a Woke Up This Morning, a Sopranos filmbe betét dalas szólt a háttérben, illetve van még egy olyan dallam, ami gyakorlatilag szerintem, ha nem tévé nélkül nőtt fel, akkor ha nem is nézte a sorozatot, azonnal beugrik nem csak a sorozat, de a téma is, hiszen ez tulajdonképpen úgy lett megírva, hogy konkrétan durva dallamtapadást okozzon. Azt mondja, hogy elegendő mindössze egyetlen másodperc, a csilingelő latinos koktélpart is bongó és zongora futamból, a hallgatónak pedig azonnal átmegy a hangulata, látja maga előtt Manhattan felhőkarcolóit, a magas sarkucipőket, a pörgős nagyvárosi életet és Carrie Bradshaw-t a legendás szoknyájában. Douglas J. Cuomo zeneszerző kifejezetten úgy írta meg a dalt, hogy az a fülünkben azonnal életre keltse a nyüzsgő, elegáns, mégis laza New York-i hangulatot. Nem csak egy tévéműsor szignálja lett, hanem a csajos esték, az elegáns koktélozások és a városi életérzés egyetemes himnusza. Ez a Sex és New York.

Képzeljék el, hogy a zeneszerző Mark Snow teljesen véletlenül bukkant rá erre a felejthetetlen hangzásra. Egy szintetizátor beállításai közben véletlenül a könyökével rálépett az egyik billentyűre, amire rá volt kapcsolva az echo, azaz a vízhang effektus. Ez a megismétlődő sejtelmes ritmus adta az alapot, amire aztán ráfütyülte az ikonikus, földön kívüli hangulatú dallamot. Így született meg az X-akták legendás sorozat, legendás film főcímdala. Egyébként érdekesség, hogy a Lego a felnőtteknek szánt sorozatában nemrég megjelentette az X-akták tematikájú szettet, Fox Mulderrel és Dana Scullyval, a két különleges ügynökkel, őket lehet egy épített környezetben elhelyezni. Ezek voltak a talán legismertebb betétdalok, legalábbis ami a sorozatokat illeti, a folytatásban is új zenék és slágerek, ahogy azt már a kotyogóban megszokhatták.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak!

Legközelebb, amikor elfelejti meglocsolni a szobanövényeket, gondoljon arra, hogy csendben kiabálnak utánunk. Azt persze a tudósoknak még nem sikerült megfejteni, hogy szidnak is-e. Biológusok speciális ultrahangos mikrofonokkal vizsgálva rájöttek, hogy a növények magas frekvenciájú pottogó hangokat bocsátanak ki, amikor stressz éri őket. Például, ha kiszáradnak vagy levágják a szárukat. Bár az emberi fül számára ezek a hangok túl magasak, a rovarok és egyes állatok tisztán hallják őket. Így, ha a virágunk nem is szól ránk szó szerint, a maga módján nagyon is jelzi, hogy szomjas, de nem kell megvárni, hogy a növényeink szomjazzanak, főleg, hogyha azért tartjuk őket magunk körül, hogy jó érzéssel, illetve boldogsággal töltsenek el bennünket. Éppen ezért érdemes megnézni, hogy melyik virágnak milyen igényei vannak. Van egy egészen pofás AI által generált tartalmakat hozó oldal, ez a Kertikék, hogyha jól emlékszem a neve, a Kertikék, és mindenféle gyakran előforduló szobanövény úgymond mutatkozik be egy-egy ilyen rövid kis videóban. Például onnan tudtam meg, hogy kell helyesen az orchideát vízzel ellátni, azaz nem öntözzük, hanem inkább itatjuk. No, de visszatérve a zenékezés lágerekhez, olyan dalt hoztam magammal, hogyha ezt végig táncolná, tuti szomjazna, mint a szobanövénye. Gloria Estefan és a Rhythm Is Gonna Getcha 1987-ből.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: 95-ből hoztam Charlie és a mindenki valaki 3:45 múlt 3 perccel. Egyre hosszabbak ezek a napos időszakok. Bízom benne, hogy előbb-utóbb megritkul annyira a gomoly felhőzet, hogy egyáltalán nem fogja zavarni a napsütést. 16-17 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. Ha ég a szeme a monitor előtt, van egy végtelenül egyszerű szabály, ami megmentheti a napunkat, és ezt jó lenne megjegyezni. Szerintem valahová egy kis cetlire, egy kis post-itra fel kell írni, hogy 20-20-20. Szemészek hívják fel a figyelmet arra, hogy a képernyők előtt ülve kevesebbet pislogunk, ami szemszárassághoz és fejfájáshoz vezet. A megoldás a 20-20-20 szabály, azaz 20 percenként nézzen el legalább 20 láb távolságra, ez körülbelül 6 méter, vagyis tekintsen ki az ablakon legalább 20 másodpercig. Ez a rövid szünet ellazítja a szemfókuszt végző izmokat, és azonnal felfrissíti a látást.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
0: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők, Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők, Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
3: Reklámot hallottak!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kezdődik az általános sztrájk az egészségügyben. Mintegy 400 intézményben szünteti be a munkát a Szanitás Szakszervezeti Szövetség, miután a kormány érdemi tárgyalások nélkül hagyta figyelmen kívül a jelzéseiket, számol be a MASZOL. A szakszervezet elnöke Julián Pope hangsúlyozta, a tiltakozás fő oka a súlyos kórházi szakemberhiány, a létszámstopp, valamint az új bértörvény tervezete, amely a dolgozók több mint felénél évekre fagyasztaná be a fizetéseket, többeknél pedig konkrét jövedelem kiesést jelentene. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a kedden induló sztrájk alatt a sürgősségi betegellátást folyamatosan biztosítják, és igyekeznek a lehető legkevesebb fennakadást okozni a pácienseknek. Ideiglenesen csökkentenék a gázolaj jövedéki adóját az országban. A Szenátus Költségvetési Bizottsága elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, amelyet a Szociáldemokrata Párt nyújtott be. A javaslat célja mérsékelni az üzemanyagárát és csökkenteni a magas világpiaci olajárak hatását. A kezdeményezés szerint a jövedéki adó csökkentése a jelenlegi árak mellett literenként mintegy 34 banival, a kőolaj további drágulása esetén pedig akár 68 banival is mérsékelheti a gázolaj árát. A bizottsági vitában ugyanakkor kikerült a tervezetből az a javaslat, amely a gázolaj áfájának 2% pontos csökkentését is előírta volna. A törvénytervezetről a parlament plenáris ülése dönt. Rendkívüli intézkedéseket készít elő a parlament az üzemanyaghiány megelőzésére. A Szenátus Költségvetési Bizottsága egy olyan törvénytervezetet támogatott, amely válsághelyzetet hirdetne az üzemanyagpiacon, és több intézkedést vezetne be az áremelkedések mérséklésére. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint fennáll az üzemanyaghiány veszélye, ezért a kormány egy úgynevezett dinamikus jövedékiadó rendszert vezetne be. Ennek alapján a jövedékiadó mértéke a piaci helyzettől függően 5-25% között csökkenhet. A tervezetet várhatóan még a héten a parlament plenáris ülése elé terjesztik. Visszatér a kánikula, a hét közepétől ismét forróságra kell készülnünk országszerte, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésében. Erdélyben a hét első napjaiban még kellemes, 26-28 fokos csúcsértékeket mérhetünk, csütörtöktől viszont gyors felmelegedés kezdődik, és a hétvégétől már 35-36 fokos kánikula várható. Az ország nyugati részén, a bánságban még ennél is melegebb lesz, ott a jövő hét közepére a 39 fokot is megközelíthető a hőmérők higanyszála. Záporokra, frissítő zivatarokra leginkább hétfőn, illetve kedden, vagy legközelebb augusztus 5-e után számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, már helyenként a gomoly felhőzet valamelyest zavarhatja a napsütést. 22-23 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülix zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt az éterben, hiszen új zenékből sincs hiány, és a slágerek azok meg eleve adottak. Ha a kedvük van, tartsanak velem a folytatásban is.

Alla Farben, René Miller és a Body Talk, szintén 2026-os megjelenésű dal. Mikor fogott utoljára tollat a kezében, úgyhogy nem csak egy aláírásról volt szó? Bár a digitális világban élünk, a fiatalabb generáció körében meglepő módon újra hódít a kézírás és a papíralapú naplózás. Milyen jó! A klasszikus határidő naplók, a bullet journalek és a kézzel írt levelek piaca az elmúlt időszakban érezhetően ismét növekedett. A pszichológusok szerint ez egyfajta válaszreakció a képernyőidő telítettségére. A kézírás bizonyítottan lassítja a gondolkodást és segít a mentális feszültség levezetésében. Úgyhogy ha valamelyik kollégának szeretne üzenetet hagyni, akkor azt legközelebb mondjuk kézzel írott formában tegye. Persze az sem egy utolsó szempont, hogy kinek mennyire olvasható a kézírása. Az enyémet én sokszor saját magam nem tudom kiolvasni, bár ha nem sietek, akkor egészen tűrhető.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM

0: Rádió. Fülig zene.
1: Biztos vagyok benne, hogy sokan vagyunk már olyanok, akik azon kaptuk magunkat, hogy késő este csak pörgetjük a rossz híreket a közösségi médiában. Nos, a rossz hírek kényszeres pörgetése, amit egyébként doomscrollingnak hívnak, egy természetes evolúciós reakció, a veszélyt akarjuk felmérni. Szakértők szerint viszont a joy spotting, azaz örömvadászat technikát ajánlják inkább helyette. A lényege, naponta legalább háromszor tudatosan álljunk meg 10 másodpercre, és figyeljünk meg valami apró, szép vagy kedves dolgot a környezetünkben. Ez bizonyítottan átállítja az agy stressz szintjét, és ugye azt is tudjuk már egy jó ideje, hogy a stresszből sosincs hiánya.

0: Bare Naked Ladies és egy jó kis popdal a 90-es évekből, egészen pontosan ez volt a One Week, 12:30 lesz 3 perc múlva. Kolotko Mihály, ha még nem hallottak róla, kárpátaljai származású, ungvári születésű ukrán-magyar szobrászművész, aki a miniatűr közterületi szobrairól, az úgynevezett gerilla szobrokról várt országszerte és lassan nemzetközileg is híressé. Apró bronzból készült miniszobrokat helyez el a városok váratlan pontjain, kerítéseken, lépcsőkön, kőfalakon, lámpavasakon, munkáit általában engedély nélkül, amúgy gerilla módon az éleple alatt helyezi ki. Nagyon sok szobra gyerekkori emlékeket, legendás rajzfilm figurákat idéz meg. Neki köszönhetjük Budapesten többek között a Főkukacot, a Nagy Hoho Horgászból, a Kockás Fülünyulat, Megkeleket vagy épp Sisüt a Sárkányt. Nem csak meséket, hanem komolyabb történelmi és kulturális utalásokat is elrejt az alkotásaiban. Például a Lecsó patkányát a Néprajzi Múzeum közelében, vagy a Mr. Bean maciát a brit nagykövetség épületénél. A szobrai annyira népszerűek lettek, hogy Budapesten és más városokban, például Ungváron vagy Veszprémben, valóságos turisztikai programmá vált a Kolotko szobor vadászat, amikor az emberek térképpel a kezükben keresik fel a rejtett apróságokat. Összességében egy olyan művészről beszélünk, aki játékosságot, mosolyt és egy kis nosztalgiát csempészett a szürke városi hétköznapokba, és úgy tudom, hogy most már Budapestnek van Chuck Norris szobra is, de a legfrissebb, vagy a legújabb, ami kikerült, az nem más, mint egy meditáló nyúl. Ez lett Budapest legújabb Kolotko miniszobra, hogy konkrétan merre van. Nos, ugye van már Kolotkónak egyébként nyúlszobra, a Kockásfülű, a budavári Síkló felső végállomása mellől kémleli távcsővel a Lánchidat. A legújabb alkotás a Margit szigeten, régi nevén a Nyilak szigetén áll, pontosabban ül és meditál.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Körülbelül 5 napja jelent meg a Get Sai vadjúj dalának a klipje, ugye ez volt az Animal, amit imént hallottunk, és lassan 6 milliós megtekintésnél jár. Amit tudni kell a Get Sai-ról, hogy a csapatot a Hype, azaz a BTS mögött álló dél-koreai Giga vállalat és az amerikai Geffen Records közösen hozta létre a The Debut Dream Academy című valóságshowban 2023-ban. A felkészülésükről és a formáció megalakulásáról egy népszerű dokumentumfilm sorozat is megjelent a Netflixen, méghozzá a Popstar Academy Cat's Eye címmel. A koncepció lényege, hogy a K-pop szigorú és precíz képzési rendszerét ötvözik a nyugati popzenével, kifejezetten a globális piacot megcélozva. A dalaik ugyanis döntően angol nyelvűek, és mivel egy nemzetközi lánycsapatról, azaz Global Girl Groupról beszélünk, hadd említem meg, hogy Sofia a líder a Fülöp-szigetekről, Daniela egyébként venezuelai, kubai felmenőkkel rendelkező az Egyesült Államokból, Lara, ő indiai gyökerekkel rendelkezik, szintén az Egyesült Államokban van, Manon svájci, Megan pedig kínai, svéd származású, szintén amerikai, illetve Yunchi Dél-Koreából származik, és ugye korábban szólt már, azaz meghódította a slágerlistákat, a Cat's Eye, most pedig érkezett az Animal.
1: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
2: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
1: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: 9 és a Mr. Brightside egy viszonylag új megjelenésű dal, de rendkívül jól teljesít különböző slágerlistákon szerte a világban. Elég csak a németeket, a briteket vagy éppenséggel a globális Spotify listát említeni. Ha jól emlékszem, mindenütt benne van az első 20-ban, akár csak a Hugel féle Moving to the Sun.
1: Fun FM Rádió. Rádió. Főleg zene.

0: Nyons Smith, valamint a Nice to Meet You 2024-ből utolsóként a mai kotyogóban, hiszen déli 12 óra van. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, bízom benne, találkozunk holnap is.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A mától sztrájkoló egészségügyi szakszervezetekhez hasonlóan a tanügyi szakszervezetek is kérik a közalkalmazotti bértörvény tervezetének visszavonását. A tanügyi szabad szakszervezetek szövetsége, a Spiro Háret szakszervezeti szövetség és az Alma Mater országos szakszervezeti szövetség közös keddi közleménye szerint jogos a szanitász tagjainak munkabeszüntetése. A tiltakozás fő oka pedig szerintük az, hogy a megbukott kormány mindenáron el akarja fogadtatni a közalkalmazotti bértörvény tervezetét, amelyet az érintettek többsége, köztük az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is elutasítanak. A tanügyi szakszervezetek a szanitászhoz hasonlóan a bértörvény tervezetének visszavonását követelik. Álláspontjuk szerint egy ilyen jogszabályt nem lehet a bérszorzók mesterséges módosításával és a pótlékok kaotikus megvágásával kidolgozni, csak azért, hogy a bérkeret beleférjen az előirányzott költségvetésbe. A három szakszervezet leszögezte, komoly bértörvényt csak egy legitim kormány hivatalba lépése után a szociális partnerekkel együtt lehet kidolgozni. A PESZFEDE elnöke szerint augusztus 15-e után teljes jogkörű kormánya lesz Romániának. Szoringrindi Ánó az Antenna 3 hírtelevízióban kifejtette, hogy a Szociáldemokrata Párt korábban megoldásokat javasolt a kormányválságra, és a Nikus Ordán államfővel folytatott tárgyalásokon a felvetett változatok több mint 90%-át elfogadta. Szoringrindi Ánó közölte, hogy a legnagyobb parlamenti pártként a Szociáldemokrata Párt igényt tart a miniszterelnöki tisztségre. Ezt a legutóbbi kotrocseni konzultáción is jelezték, az államfő pedig azt mondta, hogy ezt tudomásul veszi és közli a többi párttal is. Kelemen Hunor szerint a következő két hétben nincs reális esély a közalkalmazotti bértörvény elfogadására, mert továbbra sincs egyetértés az oktatásban és az egészségügyben dolgozók bérezéséről. Az RMDSZ elnöke a Digi24-nek elmondta, az egészségügyben hamarosan megállapodás születhet, az oktatásban azonban továbbra is padhelyzet van. Nem fogadható el egy olyan bértörvény, amely csökkenti az oktatásban dolgozók jövedelmét. Kelemen Hunor szerint a tervezet fedezete sem tisztázott. A tervezett 12,1 milliárd lejes többletből 4 milliárd lej forrása továbbra is kérdéses. Az RMDSZ nem támogatja sem a beruházások visszafogását, sem az adóemelést, és bízik benne, hogy a szanitász sztrájkját sikerül elhalasztani a tárgyalások folytatása érdekében, fogalmazott Kelemen Hunor. Az egészségügyi minisztérium több mint 7800 betöltetlen álláshely felszabadításával javasolja az egészségügyi rendszer helyzetének javítását, és véleményezésre bocsátja az erről szóló memorandumot, közölte hétfőn Facebook oldalán az intézmény. A bejegyzés szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közösen elvégzett elemzés alapján 7805 álláshely felszabadítását javasolják az állami egészségügyi intézményekben, 7360 poszt betöltésére a kórházak, 445,5 betöltésére pedig a megyei mentőszolgálatok hirdethetnek versenyvizsgát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, az élénk szél azonban valamelyest ront a hőérzeten. 23 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték akár a 25-26 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fun
0: FM Rádió. Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.
2: This is sick.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet!

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Fun. 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Kezdődik az általános sztrájk az egészségügyben. Mintegy 400 intézményben szünteti be a munkát a Szanitán Szakszervezeti Szövetség, miután a kormány érdemi tárgyalások nélkül hagyta figyelmen kívül a jelzéseiket, számol be a MASZOL. A szakszervezet elnöke Julián Pope hangsúlyozta, a tiltakozás fő oka a súlyos kórházi szakemberhiány, a létszámstopp, valamint az új bértörvény tervezete, amely a dolgozók több mint felénél évekre fagyasztaná be a fizetéseket, többeknél pedig konkrét jövedelem kiesést jelentene. A szakszervezeti vezető kiemelte, hogy a kedden induló sztrájk alatt a sürgősségi betegellátást folyamatosan biztosítják, és igyekeznek a lehető legkevesebb fennakadást okozni a pácienseknek. Ideiglenesen csökkentenék a gázolaj jövedéki adóját az országban. A Szenátus Költségvetési Bizottsága elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, amelyet a Szociáldemokrata Párt nyújtott be. A javaslat célja mérsékelni az üzemanyagárát és csökkenteni a magas világpiaci olajárak hatását. A kezdeményezés szerint a jövedéki adó csökkentése a jelenlegi árak mellett literenként mintegy 34 banival, a kőolaj további drágulása esetén pedig akár 68 banival is mérsékelheti a gázolaj árát. A bizottsági vitában ugyanakkor kikerült a tervezetből az a javaslat, amely a gázolaj áfájának 2% pontos csökkentését is előírta volna. A törvénytervezetről a parlament plenáris ülése dönt. Rendkívüli intézkedéseket készít elő a parlament az üzemanyaghiány megelőzésére. A Szenátus Költségvetési Bizottsága egy olyan törvénytervezetet támogatott, amely válsághelyzetet hirdetne az üzemanyagpiacon, és több intézkedést vezetne be az áremelkedések mérséklésére. Alexandru Nazare pénzügyminiszter szerint fennáll az üzemanyaghiány veszélye, ezért a kormány egy úgynevezett dinamikus jövedéki adó rendszert vezetne be. Ennek alapján a jövedéki adó mértéke a piaci helyzettől függően 5-25% között csökkenhet. A tervezetet várhatóan még a héten a parlament plenáris ülése elé terjesztik. Visszatér a kánikula, a hét közepétől ismét forróságra kell készülnünk országszerte, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat kéthetes előrejelzésében. Erdélyben a hét első napjaiban még kellemes 26-28 fokos csúcsértékeket mérhetünk, csütörtöktől viszont gyors felmelegedés kezdődik, és a hétvégétől már 35-36 fokos kánikula várható. Az ország nyugati részén a bánságban még ennél is melegebb lesz, ott a jövő hét közepére a 39 fokot is megközelíthető a hőmérők higanyszála. Záporokra, frissítő zivatarokra leginkább hétfőn, illetve kedden, vagy legközelebb augusztus 5-e után számíthatunk. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben javarészt tiszta ég.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
2: Reklámot hallottak!

0: Mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem állt le a betegellátás, a szanitás szakszervezet keddi általános sztrájkja alatt a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban. Piro Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke és dr. Konrád Judit kórházigazgató megegyeztek abban, hogy a sürgősségi ellátás zavartalan marad, az intenzív osztály nem csatlakozik a munkabeszüntetéshez, és a járóbeteg rendelés sem áll le. A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, támogatják az egészségügyi dolgozók jogos követeléseit és a kormányhoz fordulnak megoldásért. Ugyanakkor arra kéri a dolgozókat, hogy a sztrájk alatt is biztosítsák a halaszthatatlan esetek ellátását. Átfogó felmérést indít a Hargita megyei prefektusi hivatal az iskola épületek állapotáról. A hatóságok azt vizsgálják, hol hiányzik az egészségügyi vagy a tűzvédelmi engedély, illetve hol nem teljesülnek a biztonsági és őrzésvédelmi előírások. Petres Sándor prefektus kiemelte, a korábbiakkal ellentétben most integráltan kezelik a hiányosságokat. Az önkormányzatoknak pontos listát küldenek a problémás tanintézményekről, és reális ütemtervet kérnek azok megoldására. A tanévkezdés előtti hivatalos ellenőrzéseket várhatóan szeptember elején végzik majd el a megye iskoláiban és óvodáiban. Nagyszabású akciót indít a román adóhivatal. A következő 3 hónapban román állampolgárok 100 000-ei kapnak adókivetési határozatot az ANAV-tól a 2021 és 2024 között szerzett eltitkolt külföldi jövedelmeik miatt. A hatóság más uniós országoktól, köztük Spanyolországtól kapott részletes adatokat az automatikus információcsere révén. A célkeresztben főként a külföldi ingatlankiadásból, kriptovaluta ügyletekből és egyéb önálló tevékenységekből származó bevételek állnak. Fontos tudnivaló, azoknak is tisztázniuk kell a helyzetüket az adóhivatallal októberig, akik legálisan adóznak egy másik uniós országban, de korábban nem jelentették be az adó illetőségük megváltoztatását. Egyre több a nemzetközi nyugdíjkérelem Hargita megyében, ami jelentős többletterhet ró a szakhatóságra. A megyei nyugdíjpénztárhoz idén már több mint 700 kérelem érkezett, leginkább Magyarországról és a külföldön is dolgozott helyiektől. A Csíkszeredai hivatal nem csak a Hargita megyeieket szolgálja ki, hanem a Dániából, Finnországból és a Magyarországról érkező kérelmek egy részének országos feldolgozásáért is felel. Az ügyintézéshez nem kell Romániába utazni, a kérelmet a lakóhely szerinti intézetnél kell benyújtani. A nyugdíjpénztár felhívja a figyelmet a külföldön élő jogosultaknak a kifizetések fenntartásához évente 2-szer, március és szeptember végéig életben léti igazolást kell beküldeniük. A hiányos külföldi iratok okozta csúszások miatt a hivatal az ügyfelek türelmét kéri. Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Temes megyei törvényszék 5 aradi rendőrt, akik kenőpénzért cserébe jogosítványhoz segítették a vizsgázókat. A korrupcióellenes ügyészség szerint a vizsgabiztosok 200 és 400 euró közötti összegeket fogadtak el oktatókon keresztül. A pénzt sokszor a vizsgautó ajtajába rejtették, míg a nem fizető jelölteknek szándékosan nehezebb útvonalat adtak, hogy megbuktassák őket. A bíróság 3,5 évig terjedő szabadságvesztést szabott ki a rendőrökre, 2 oktatót és 2 fizető vizsgázót pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt. A csalással megszerzett jogosítványokat érvénytelenítették. Az elsőfokú ítélet ellen 10 napon belül lehet fellebbezni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a javarészt száraz, napos időjárás élénk széllel, ez utóbbi ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 fokig emelkedik. A holnapi nap folyamán tovább tart a száraz napos időjárás, illetve tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig csökken, napközben a csúcsérték azonban a 25, akár a 27 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: A zenei változatosságra vágy.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei Csíkszeredai Városnapok július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díjas segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem állt le a betegellátás, a szanitás szakszervezet keddi általános sztrájkja alatt a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban. Píró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke és dr. Konrád Judit kórházigazgató megegyeztek abban, hogy a sürgősségi ellátás zavartalan marad, az intenzív osztály nem csatlakozik a munkabeszüntetéshez, és a járóbeteg rendelés sem áll le. A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, támogatják az egészségügyi dolgozók jogos követeléseit és a kormányhoz fordulnak megoldásért. Ugyanakkor arra kéri a dolgozókat, hogy a sztrájk alatt is biztosítsák a halaszthatatlan esetek ellátását. Átfogó felmérést indít a Hargita megyei prefektusi hivatal az iskola épületek állapotáról. A hatóságok azt vizsgálják, hol hiányzik az egészségügyi vagy a tűzvédelmi engedély, illetve hol nem teljesülnek a biztonsági és őrzésvédelmi előírások. Petres Sándor prefektus kiemelte, a korábbiakkal ellentétben most integráltan kezelik a hiányosságokat. Az önkormányzatoknak pontos listát küldenek a problémás tanintézményekről, és reális ütemtervet kérnek azok megoldására. A tanév kezdés előtti hivatalos ellenőrzéseket várhatóan szeptember elején végzik majd el a megye iskoláiban és óvodáiban. Nagyszabású akciót indít a román adóhivatal. A következő 3 hónapban román állampolgárok 100 000-ei kapnak adókivetési határozatot az ANAV-tól a 2021 és 2024 között szerzett, eltitkolt külföldi jövedelmeik miatt. A hatóság más uniós országoktól, köztük Spanyolországtól kapott részletes adatokat az automatikus információcsere révén. A célkeresztben főként a külföldi ingatlan kiadásból, kriptovaluta ügyletekből és egyéb önálló tevékenységekből származó bevételek állnak. Fontos tudnivaló, azoknak is tisztázniuk kell a helyzetüket az adóhivatallal októberig, akik legálisan adóznak egy másik uniós országban, de korábban nem jelentették be az adóilletőségük megváltoztatását. Egyre több a nemzetközi nyugdíjkérelem Hargita megyében, ami jelentős többletterhet ró a szakhatóságra. A megyei nyugdíjpénztárhoz idén már több mint 700 kérelem érkezett, leginkább Magyarországról és a külföldön is dolgozott helyiektől. A Csíkszeredai hivatal nem csak a Hargita megyeieket szolgálja ki, hanem a Dániából, Finnországból és a Magyarországról érkező kérelmek egy részének országos feldolgozásáért is felel. Az ügyintézéshez nem kell Romániába utazni, a kérelmet a lakóhely szerinti intézetnél kell benyújtani. Ha a nyugdíjpénztár felhívja a figyelmet, a külföldön élő jogosultaknak a kifizetések fenntartásához évente 2-szer, március és szeptember végéig életben léti igazolást kell beküldeniük. A hiányos külföldi iratok okozta csúszások miatt a hivatal az ügyfelek türelmét kéri. Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Temes megyei törvényszék 5 aradi rendőrt, akik kenőpénzért cserébe jogosítványhoz segítették a vizsgázókat. A korrupcióellenes ügyészség szerint a vizsgabiztosok 200 és 400 euró közötti összegeket fogadtak el oktatókon keresztül. A pénzt sokszor a vizsgaautó ajtajába rejtették, míg a nem fizető jelölteknek szándékosan nehezebb útvonalat adtak, hogy megbuktassák őket. A bíróság 3,5 évig terjedő szabadságvesztést szabott ki a rendőrökre, 2 oktatót és 2 fizető vizsgázót pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt. A csalással megszerzett jogosítványokat érvénytelenítették. Az elsőfokú ítélet ellen 10 napon belül lehet fellebbezni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a javarészt száraz, napos időjárás élénk széllel. Ez utóbbi ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 fokig emelkedik. A holnapi nap folyamán tovább tart a száraz napos időjárás, illetve tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig csökken, napközben a csúcsérték azonban a 25, akár a 27 Celsius fokot is elérheti.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: Minerva, teljesítmény otthona. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem állt le a betegellátás, a szanitán szakszervezet keddi általános sztrájkja alatt a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke és dr. Konrád Judit kórházigazgató megegyeztek abban, hogy a sürgősségi ellátás zavartalan marad, az intenzív osztály nem csatlakozik a munkabeszüntetéshez, és a járóbeteg rendelés sem áll le. A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, támogatják az egészségügyi dolgozók jogos követeléseit és a kormányhoz fordulnak megoldásért. Ugyanakkor arra kéri a dolgozókat, hogy a sztrájk alatt is biztosítsák a halaszthatatlan esetek ellátását. Átfogó felmérést indít a Hargita megyei prefektusi hivatal az iskola épületek állapotáról. A hatóságok azt vizsgálják, hol hiányzik az egészségügyi vagy a tűzvédelmi engedély, illetve hol nem teljesülnek a biztonsági és őrzésvédelmi előírások. Petres Sándor prefektus kiemelte, a korábbiakkal ellentétben most integráltan kezelik a hiányosságokat. Az önkormányzatoknak pontos listát küldenek a problémás tanintézményekről, és reális ütemtervet kérnek azok megoldására. A tanév kezdés előtti hivatalos ellenőrzéseket várhatóan szeptember elején végzik majd el a megye iskoláiban és óvodáiban. Nagyszabású akciót indít a román adóhivatal. A következő 3 hónapban román állampolgárok 100 000-ei kapnak adókivetési határozatot az ANAV-tól. A 2021 és 2024 között szerzett, eltitkolt külföldi jövedelmeik miatt. A hatóság más uniós országoktól, köztük Spanyolországtól kapott részletes adatokat az automatikus információcsere révén. A célkeresztben főként a külföldi ingatlan kiadásból, kriptovaluta ügyletekből és egyéb önálló tevékenységekből származó bevételek állnak. Fontos tudnivaló, azoknak is tisztázniuk kell a helyzetüket az adóhivatallal októberig, akik legálisan adóznak egy másik uniós országban, de korábban nem jelentették be az adóilletőségük megváltoztatását. Egyre több a nemzetközi nyugdíjkérelem Hargita megyében, ami jelentős többletterhet ró a szakhatóságra. A megyei nyugdíjpénztárhoz idén már több mint 700 kérelem érkezett, leginkább Magyarországról és a külföldön is dolgozott helyiektől. A csíkszeredai hivatal nem csak a Hargita megyeieket szolgálja ki, hanem a Dániából, Finnországból és a Magyarországról érkező kérelmek egy részének országos feldolgozásáért is felel. Az ügyintézéshez nem kell Romániába utazni, a kérelmet a lakóhely szerinti intézetnél kell benyújtani. A nyugdíjpénztár felhívja a figyelmet a külföldön élő jogosultaknak a kifizetések fenntartásához évente 2-szer, március és szeptember végéig életben léti igazolást kell beküldeniük. A hiányos külföldi iratok okozta csúszások miatt a hivatal az ügyfelek türelmét kéri. Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Temes megyei törvényszék 5 aradi rendőrt, akik kenőpénzért cserébe jogosítványhoz segítették a vizsgázókat. A korrupcióellenes ügyészség szerint a vizsgabiztosok 200 és 400 euró közötti összegeket fogadtak el oktatókon keresztül. A pénzt sokszor a vizsgaautó ajtajába rejtették, míg a nem fizető jelölteknek szándékosan nehezebb útvonalat adtak, hogy megbuktassák őket. A bíróság 3,5 évig terjedő szabadságvesztést szabott ki a rendőrökre, 2 oktatót és 2 fizető vizsgázót pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt. A csalással megszerzett jogosítványokat érvénytelenítették. Az elsőfokú ítélet ellen 10 napon belül lehet fellebbezni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a javarészt száraz, napos időjárás élénk széllel, ez utóbbi ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 fokig emelkedik. A holnapi nap folyamán tovább tart a száraz napos időjárás, illetve tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig csökken, napközben a csúcsérték azonban a 25, akár a 27 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás náthat tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség. Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A leárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
4: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
7: Reklámot hallottak.

0: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz citromot kilónként 8,99 baniért, és hazai laskagombát 500 g-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM Rádióban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nem állt le a betegellátás, a szanitás szakszervezet keddi általános sztrájkja alatt a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban. Bíró Barna Botont, Hargita megye tanácsának elnöke és dr. Konrád Judit kórházigazgató megegyeztek abban, hogy a sürgősségi ellátás zavartalan marad, az intenzív osztály nem csatlakozik a munkabeszüntetéshez, és a járóbeteg rendelés sem áll le. A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, támogatják az egészségügyi dolgozók jogos követeléseit és a kormányhoz fordulnak megoldásért. Ugyanakkor arra kéri a dolgozókat, hogy a sztrájk alatt is biztosítsák a halaszthatatlan esetek ellátását. Átfogó felmérést indít a Hargita megyei prefektusi hivatal az iskola épületek állapotáról. A hatóságok azt vizsgálják, hol hiányzik az egészségügyi vagy a tűzvédelmi engedély, illetve hol nem teljesülnek a biztonsági és őrzésvédelmi előírások. Petres Sándor prefektus kiemelte, a korábbiakkal ellentétben most integráltan kezelik a hiányosságokat. Az önkormányzatoknak pontos listát küldenek a problémás tanintézményekről, és reális ütemtervet kérnek azok megoldására. A tanév kezdés előtti hivatalos ellenőrzéseket várhatóan szeptember elején végzik majd el a megye iskoláiban és óvodáiban. Nagyszabású akciót indít a román adóhivatal. A következő 3 hónapban román állampolgárok 100 000-ei kapnak adókivetési határozatot az ANAV-tól. A 2021 és 2024 között szerzett, eltitkolt külföldi jövedelmeik miatt. A hatóság más uniós országoktól, köztük Spanyolországtól kapott részletes adatokat az automatikus információcsere révén. A célkeresztben főként a külföldi ingatlan kiadásból, kriptovaluta ügyletekből és egyéb önálló tevékenységekből származó bevételek állnak. Fontos tudnivaló, azoknak is tisztázniuk kell a helyzetüket az adóhivatallal októberig, akik legálisan adóznak egy másik uniós országban, de korábban nem jelentették be az adóilletőségük megváltoztatását. Egyre több a nemzetközi nyugdíjkérelem Hargita megyében, ami jelentős többletterhet ró a szakhatóságra. A megyei nyugdíjpénztárhoz idén már több mint 700 kérelem érkezett, leginkább Magyarországról és a külföldön is dolgozott helyiektől. A Csíkszeredai hivatal nem csak a Hargita megyeieket szolgálja ki, hanem a Dániából, Finnországból és a Magyarországról érkező kérelmek egy részének országos feldolgozásáért is felel. Az ügyintézéshez nem kell Romániába utazni, a kérelmet a lakóhely szerinti intézetnél kell benyújtani. A nyugdíjpénztár felhívja a figyelmet, a külföldön élő jogosultaknak a kifizetések fenntartásához évente 2-szer, március és szeptember végéig életben léti igazolást kell beküldeniük. A hiányos külföldi iratok okozta csúszások miatt a hivatal az ügyfelek türelmét kéri. Letöltendő börtönbüntetésre ítélt a Temes megyei törvényszék 5 aradi rendőrt, akik kenőpénzért cserébe jogosítványhoz segítették a vizsgázókat. A korrupcióellenes ügyészség szerint a vizsgabiztosok 200 és 400 euró közötti összegeket fogadtak el oktatókon keresztül. A pénzt sokszor a vizsgautó ajtajába rejtették, míg a nem fizető jelölteknek szándékosan nehezebb útvonalat adtak, hogy megbuktassák őket. A bíróság 3,5 évig terjedő szabadságvesztést szabott ki a rendőrökre, 2 oktatót és 2 fizető vizsgázót pedig felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt. A csalással megszerzett jogosítványokat érvénytelenítették. Az elsőfokú ítélet ellen 10 napon belül lehet fellebbezni. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a javarészt száraz, napos időjárás élénk széllel, ez utóbbi ronthat a hőérzeten. Csíkszeredában 22 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 24 fokig emelkedik. A holnapi nap folyamán tovább tart a száraz napos időjárás, illetve tovább emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokig csökken, napközben a csúcsérték azonban a 25, akár a 27 Celsius fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Sziasztok, Roy vagyok, a Roy és Ádám zenekarból. Hallgassátok az Omega.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszere.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei Csíkszeredai Városnapok július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Új zenék. Állandó jó kedv. Fun FM. Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet. Let me hear your

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun

senki, csak egy játékos. Ne utáljatok engem, mert ez nem szándékos. Nem tehetek róla, hogy mindenki elfárad. SMG.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Number one hit music station.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene. Fun

0: baj.
1: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig Zene!

0: work it all the time.
1: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod. New truck, big

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.
2: I told her everything. Kept no secret. She saw my strengths. Told her my weakness. We were invisible.

0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.
0: Fültől fülig.
2: If love was a word I don't understand, the simplest sound.

0: reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig Zene! Fun FM.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: fent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülix
0: zene. Fan FM.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

Fültől fülig Fan FM. Tell it to my heart. Tell me I'm the one. Is this really love or just FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül.

0: Fülig.
1: Fan FM Rádió. Fülig
0: Zene. Fan FM.

Fültől fülig. Fan FM. Mindent a fülnek. Fan FM.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.